Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave this town.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep

0: West Coast for life.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a hőségriadó. Rekordmagasan az áramfogyasztás. A büdzsé állapotáról beszélt a kormányfő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megjelent a csikungunya láz Heves vármegyében. Rekord siker a mátrai szemétszedésen, mindössze 3 zsák telt meg Sástónál. Most érdemes kéményseprést igényelni. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt csikungunya láz megbetegedést regisztráltak Hevesvár megyében a június 15-e és 21-e közötti járványügyi jelentés adatai szerint. A fertőzést egy 51 éves nőnél mutatták ki a szakemberek, aki a betegség lappangási időszakában a Seychelle-szigeteken tartózkodott. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hivatalos közleménye megerősítette, hogy egyértelműen külföldi utazáshoz köthető behurcolt esetről van szó, így hazai járványveszélytől nem kell tartani. A trópusi betegséget elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztik. A hatóságok folyamatosan nyomon követik az importált fertőzéseket a lakosság biztonsága érdekében. Átfogó közvilágítás korszerűsítésre készülnek Egerben, mivel az Európai Uniós irányelvek miatt hamarosan teljesen ellehetetlenül a hagyományos lámpatestek karbantartása és alkatrész ellátása, közölte a város. A jelenleg üzemelő elavult kompakt fénycsöveket és nátriumlámpákat modern, energiahatékony ledes világító testekre cserélik, a tervezési fázist követően pedig hamarosan a közbeszerzést is kiírják. Az új rendszerbe beépítenek egy automatikus fényáram szabályozót, ami a késő esti és hajnali órákban 30-50%-kal csökkenti a lámpák teljesítményét, így a közlekedés biztonság veszélyeztetése nélkül érnek el komoly megtakarítást. A beruházás részeként idén mintegy 200 fogyasztásmérőt is felszerelnek, hogy a ténylegesen felhasznált energia után fizessen a város. Az okos smart rendszer bevezetésével, az alkonykapcsolók és a valós idejű hibajelzés alkalmazásával a város üzemeltetés több mint 40%-os energiaköltség megtakarításra számít, miközben a vármegye székhely utcái lényegesen világosabbá és biztonságosabbá válnak. Átfogó faápolási és fasor rehabilitációs munkálatok zajlanak Egerben, ahol a város üzemeltetés kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek biztonságára és esztétikájára. A város tájékoztatása szerint 2 lépcsős közbeszerzési eljárást írtak ki a közterületi fák gondozására. Az első szakasz eredményeként már tavasszal teljes körűen rendbe tették a Malomárok, a Csokonai, a Mindszenti, a Knézics, a Bajza, a Klapka, a Nagyváradi és a Fadrusz János utcák fasorait, valamint elvégezték a lajosvárosi temető növényzetének fakezelési munkáit is. A rendszeres karbantartást és a lakossági panaszok kezelését célzó második pályázat május közepén zárult. A szakemberek a város üzemeltetési irodához beérkező lakossági kérelmek időrendjében haladnak, de a balesetveszélyes helyzetek megszüntetése minden esetben abszolút előnyt élvez. A legmagasabb fokozatú hőségriasztás mellett is zavartalan és stabil a hazai energiaellátás az MVM átfogó nyári felkészülésének köszönhetően, írt a közösségi oldalán a társaság. Bár a klímák miatt az esti órákban megugrik a fogyasztás, a mátrai erőmű folyamatos üzemével, a naperőművek több mint 10%-os termelési többletével és a minap átadott tiszaújvárosi energiatárolóval biztonságosan kezelhető a terhelés. Az elosztók a kánikula idejére igyekeznek átütemezni a tervezett karbantartási áramszüneteket, a fogyasztókat pedig a háztartási gépek tudatos esti használatára kérik a szakemberek. Elindultak az idei Eszterházi nyári táborok Egerben, ahol az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem családbarát programirodája 7 különböző tematikájú programmal várja az egyetemi dolgozók gyermekeit. Az első héten megrendezett angol nyelvi táborban anyanyelvi tanár segítségével fejleszthették nyelvtudásukat a diákok, míg a természettudományok iránt érdeklődők a kis tudósok és nagy tudósok táborában kalandozhattak. A gyerekek rendhagyó fizika és kémia órákon vettek részt a csillagvizsgálóban, de felső tárkányból erdei kisvasúttal utazva a bükki élővilág rejtelmeit is felfedezhették a terepi foglalkozásokon. A nagy tudósok emellett betekintést nyerhettek a Tittel Pál könyvtár működésébe, és a Líceum TV stúdiójában a kamerák mögött is kipróbálhatták magukat. A következő héten újabb izgalmas turnusok indulnak, így animációs, sport, valamint varázslatos kémia tábor várja a jelentkezőket, közölte az intézmény. Biztató eredménnyel zárult a Heves megyei Természet Környezetvédelmi és Állatvédő Egyesület legutóbbi önkéntes programja a Mátrában. Szombat reggel 10 elhivatott önkéntes gyűlt össze, hogy teljesen megtisztítsa a Mátraháza és Sástó közötti forgalmas turistaútvonalat, valamint Sástó teljes környékét. Az akció résztvevői mindössze 3 zsáknyi szemetet találtak, ami az egyesület eddigi történetében valóságos rekordnak számít, hiszen ilyen kevés eldobott hulladékkal korábban még sosem találkoztak a közkedvelt kiránduló helyeken, írja a gyöngyösma.hu. A pozitív környezetvédelmi tapasztalatok mellett azonban egy komoly ökológiai problémára is fény derült. A túraútvonal mellett csordogáló kispatak a tartós kánikula miatt teljesen kiszáradt, ami az erdei vadon élő állatok számára kritikus helyzetet teremt, hiszen elveszítették a természetes ivóvízforrásukat. A civil szervezet közölte, hogy a rendkívüli hőség miatt a szervezet csoportos akciókat néhány hétre felfüggesztik, ám az illegális hulladéklerakók lakossági bejelentéseit továbbra is folyamatosan várják. Kezdődik a hazai görögdinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron szedik a dinnyét Magyarországon, tájékoztat a rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásuknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: A legnagyobb termőterület csaknem 1300 hektár Békés vármegyében található. Heves vármegyében is jelentős területen mintegy 270 hektáron termesztenek dinnyét. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztó is fel kell lépnie.
1: Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kémény seprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiónkban Mókics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyezteni.
1: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán, vagy a 1818-as számon lehet. És most néhány szó az időjárásról. Ma már megérkeznek az enyhülés első jelei, de előtte még Egerben 40 fokon tetőzik a meleg. Az esti órákban megnövekvő felhőzetből záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. Szerdán már érezhető lesz a lehűlés, legfeljebb 35 fokot mérhetünk majd, csütörtökön pedig már csak 26 fokot érhetünk el napközben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok az év 181. napján, június utolsó napja egyben, a mai KEDD 30-a. Isten éltesse a pálokat és sok boldogságot a szülinaposoknak. 6 óra múlt 11 perccel, azaz 4 perc múlva 7:15. Aki már elindult, annak jó utat kívánok. A többieknek jó készülődést. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, és indítom Estelle American Boy című dalát.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június utolsó napján, 30-a van kedd, az aszteroida világnap. A világnap célja felhívni a figyelmet arra a veszélyre, melyet az aszteroida becsapódás jelenthet Földünkre és annak élővilágára, valamint hogy rávilágítson arra a tényre, hogy mennyire fontos azok figyelemmel kísérése, feltérképezése és nyomon követése az esetleges katasztrófa elkerülése érdekében. Az ünnep dátumául június 30-át jelölték meg, méghozzá azért ezt a napot, mert ezzel emlékezünk az 1908-as Tunguzi eseménye, amikor egy 40 méter átmérőjű aszteroida belépett a légkörbe Szibéria felett, és felrobbant egy távoli és lakatlan térségben. A becsapódás utólagos becslések szerint egy 3/5 megatonnás bombáéval volt egyenértékű, ami 300-szor erősebb, mint az az atombomba, amit Hiroshimára dobtak. Belegondolni is szörnyű, hogy mi lett volna, hogyha ez egy nagyobb városra zuhan. De szerencsére nem így történt. On a Night Like This, Kylie Minogue dalával megy tovább a kedreggel.
1: Best

0: FM a legjobb zenék. Kitartást kívánok az újabb kánikulai naphoz. Igen, ma is súroljuk a 40 fokot. Holnap jön a hidegfront, csütörtökre már remélhetőleg mindenhol felfrissül az idő. Túlélő mód kimaxolva, a hírek után a Destiny's Child-dal jön a Survivor mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Lakossági jelzések alapján újítják meg Eger faállományát. Átfogó felkészülés a hőségre az MVM-nél, edzőtermeket ellenőriznek a fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Átfogó faápolási és fasorrehabilitációs munkálatok zajlanak Egerben, ahol a város üzemeltetés kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek biztonságára és esztétikájára. A város tájékoztatása szerint két lépcsős közbeszerzési eljárást írtak ki a közterületi fák gondozására. A rendszeres karbantartást és a lakossági panaszok kezelését célzó második pályázat május közepén zárult. A szakemberek a városüzemeltetési irodához beérkező lakossági kérelmek időrendjében haladnak, de a balesetveszélyes helyzetek megszüntetése minden esetben abszolút előnyt élvez. A legmagasabb fokozatú hőségriasztás mellett is zavartalan és stabil a hazai energiaellátás az MVM átfogó nyári felkészülésének köszönhetően, írt a közösségi oldalán a társaság. Bár a klímák miatt az esti órákban megugrik a fogyasztás, a mátrai erőmű folyamatos üzemével, a naperőművek több mint 10%-os termelési többletével és a minap átadott tiszaújvárosi energiatárolóval biztonságosan kezelhető a terhelés. Az elosztók a kánikula idejére igyekeznek átütemezni a tervezett karbantartási áramszüneteket, a fogyasztókat pedig a háztartási gépek tudatos esti használatára kérik a szakemberek. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződés vagy a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
1: És most néhány szó az időjárásról. Ma már megérkeznek az enyhülés első jelei, de előtte még Egerben 40 fokon tetőzik a meleg. Az esti órákban megnövekvő felhőzetből záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. Szerdán már érezhető lesz a lehűlés, legfeljebb 35 fokot mérhetünk majd, csütörtökön pedig már csak 26 fokot érhetünk el napközben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Egyelőre még nincs változás, ma is marad a forróság. 35-42 fok között alakul a hőmérséklet. Északkeleten több felhő lehet az égen, ott szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de az igazi felfrissülést hozó hidegfront majd csak holnap délután jön. Holnap még 35 fok körül, csütörtökön már csak 30 fok lesz a maximum. Milyen hűvösnek tűnik ugye a 40 fok után kimondani 30 fok, ú, de jó. Csak 30 fok. A csütörtök tehát valóban gyönyörű nap lesz. It's a beautiful day. Michael Bublé folytatja a Besten. Jó reggelt! Best

0: mondanám.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Iszonyatos sebességgel emelkednek a hőmérők higanyszálai, már is átlépik a 30 fokot ma is. Hogy meddig tart a forróság és mikor jön az enyhülés, megtudhatjuk a hírekből, hét után pedig hozom Stinget. És jön a huligánz is. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Okos lett technológiai és fogyasztásmérők Eger közvilágításában. Tudományos kalandok az Eszterházi nyári táborokban. Érkezik a polcokra a hazai görög dinnye. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Átfogó közvilágítás korszerűsítésre készülnek Egerben, mivel az Európai Uniós irányelvek miatt hamarosan teljesen ellehetetlenül a hagyományos lámpatestek karbantartása és alkatrész ellátása, közölte a város. A jelenleg üzemelő elavult kompakt fénycsöveket és nátriumlámpákat modern, energiahatékony ledes világító testekre cserélik. Az új rendszerbe beépítenek egy automatikus fényáramszabályozót, ami a késő esti és hajnali órákban 30-50%-kal csökkenti a lámpák teljesítményét, így a közlekedés biztonság veszélyeztetése nélkül érnek el komoly megtakarítást. A beruházás részeként idén mintegy 200 fogyasztásmérőt is felszerelnek, hogy a ténylegesen felhasznált energia után fizessen a város, miközben a vármegye székhely utcái lényegesen világosabbá és biztonságosabbá válnak. Megkezdődtek az Eszterházi nyári táborok az EKKE Családbarát programirodája szervezésében, 7 izgalmas tematikával várva az egyetemi dolgozók gyermekeit Egerben. Az első héten az angol nyelvi kurzus mellett a kis és nagy tudósok táborai mutatkoztak be, ahol a diákok bükki kisvasutazáson, csillagvizsgálói kísérleteken és liceumi tévéstúdiós foglalkozásokon vettek részt. A színes egyetemi rendezvény sorozat a következő hetekben sport, animációs és kémia táborokkal folytatódik, közölte az intézmény. Kezdődik a hazai görögdinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron szedik a dinnyét Magyarországon, tájékoztat rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Heves vármegyében is jelentős területen mintegy 270 hektáron termesztenek dinnyét. Ma már megérkeznek az enyhülés első jelei, de előtte még Egerben 40 fokon tetőzik a meleg. Az esti órákban megnövekvő felhőzetből záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. Szerdán már érezhető lesz a lehűlés, legfeljebb 35 fokot mérhetünk majd, csütörtökön pedig már csak 26 fokot érhetünk el napközben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok a Gorillázzal elsőként, de ebben a fél órában érkezik az Apró Medúza, és Topaz is a New Millenniummal. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber, ha a dugó baleset lenne valahol, 0620 55 55 155. Sok boldogságot a névnapos Páloknak, és Isten értesse a szülinaposokat is.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. E egyenlő M szer C négyzet. Ugye mindenkinek ismerős ez a relativitás elmélet, mely Albert Einstein nevéhez fűződik, és 121 éve pont a mai napon publikálta. A fizika óra után irány a vízpart, Afromedúza, Pasilda, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Tiltott szavak következnek a hírek után. Relight my fire. Lobbantsd be a tüzemet, valahogy így fordítanám én most. Országos tűzgyűjtási tilalom van, úgyhogy senkinek eszébe se jusson tüzet rakni. Ma is szoknunk kell a 40 fok hangzását. Egy újabb forró nap előtt állunk, részletek a hírekben. Aztán szólnak újból a legjobb zenék itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Jelent a csikungunyaláz Heves vármegyében. Rekord siker a mátrai szemétszedésen, mindössze 3 zsák telt meg Sástónál. Most érdemes kéményseprést igényelni. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt csikungunyaláz megbetegedést regisztráltak Heves vármegyében a június 15-e és 21-e közötti járványügyi jelentés adatai szerint. A fertőzést egy 51 éves nőnél mutatták ki a szakemberek, aki a betegség lappangási időszakában a Seychelle-szigeteken tartózkodott. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hivatalos közleménye megerősítette, hogy egyértelműen külföldi utazáshoz köthető behurcolt esetről van szó, így hazai járványveszélytől nem kell tartani. A trópusi betegséget elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztik. A hatóságok folyamatosan nyomon követik az importált fertőzéseket a lakosság biztonsága érdekében. Rekordkevés, mindössze 3 zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze a Heves megyei Természet Környezetvédelmi és Állatvédő Egyesület önkéntesei a Mátraháza és Sástó közötti szakaszon, írja a gyöngyösma.hu. Bár a kirándulók tisztasága mintaszerű, a környezetvédők aggodalommal tapasztalták, hogy a térségben futó kispatak a hőség miatt teljesen kiszáradt, veszélyeztetve az erdei állatok ivóvíz ellátását. Az egyesület a kánikula miatt ideiglenesen szünetelteti a szervezet akcióit, de az illegális lerakókról szóló lakossági jelzéseket továbbra is fogadják. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiónkban Mókics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
0: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. Ma már megérkeznek az enyhülés első jelei, de előtte még Egerben 40 fokon tetőzik a meleg. Az esti órákban megnövekvő felhőzetből záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. Szerdán már érezhető lesz a lehűlés, legfeljebb 35 fokot mérhetünk majd, csütörtökön pedig már csak 26 fokot érhetünk el napközben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június utolsó napján, 30-a kedd van. Sok boldogságot kívánok a páloknak. 121 éve a mai napon Albert Einstein publikálta relativitás elméletét. Ma 67 éve a Kossuth Rádióban megkezdték a Szabó Család című családregény sorozat sugárzását.
1: Ej, Búsú János, ez az életrendje.
0: 51 éve ezen a napon született Ralf Schumacher német autóversenyző, Forma 1-es pilóta. 1966. június 30-án megszületett Mike Tyson, amerikai ökölvívó, minden idők egyik leghíresebb és leghírhettebb boxolója. És 1983-ban a mai napon született Sheryl Cole, angol popénekesnő, TV személyiség, a Girls Aloud lánycsapat egykori tagja is. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék. Szerencsére nincs dugó baleset, ha csak szerintem, akkor meg lehet írni 0620 55 55 155. Idefele jövet éreztem egy kis szellőt, ami már is komfortosabbá tette a hajnali kánikulát. Ma még 40 fok, holnap már jobb lesz a helyzet, csak 35 fok körül, aztán az igazi majd csütörtök lesz, amikor a 30 fokig hűl vissza a maximum. Holnap jön a hidegfront, részletek a hírekben, mindjárt 8 óra. Jó reggelt! A következő órában itt lesz Ed Sheeran. És a Magna Cum Laude is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Az egri török fürdő egy cseppnyi időutazás a múltban. Az épület legrégebbi medencéje, 30 fokos vízű török medence, még a hódoltság idejéből való. Az épület legkülönlegesebb medencéje a nagy tükörmedence, melynek varázsát a fölötte magasodó 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt díszes kupola adja. A medencét saját forrás táplálja, mely a kőlapok közötti résekből közvetlenül bugyog a felszínre, egészen különleges élményt nyújtva ezzel a fürdőzésnek. Ez a bizonyos radonos gyógyvíz igazi kuriózum, mely részben a bőrön át, részben pedig belégzés útján jut be a szervezetbe, és kiválóan alkalmas mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcsere betegségek kezelésére. Gyulladás csökkentő hatása mellett a közérzetre is kedvező hatással bír.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A festői szépségű lilafüred a Bükk keleti szélén, a Garadna és a Szimba völgyének találkozásánál, a Hámori tó partján fenséges bükk erdőkkel koszorúzott vadregényes katlanban fekszik. A romantikus idilli hangulatot a számos látnivaló fokozza. Például itt hozták létre Magyarország legmagasabb vízesését. A 20 méter magasból lezúduló patak nem egy Niagara, száraz időben csak elképzelni lehet a morajlást, hol vadáskor, nagyobb esőzések után viszont nagyon hangulatos hely. A rendkívül fotogén palota szálló és függőkertje mellett az Anna és a Szent István barlang is várja a látogatókat. Lehet csónakázni a romantikus Hámori tavon, kisvonatozni a Garadna völgyében, de az aktívabb kikapcsolódást keresőknek is számos lehetőséget nyújt a környék a gondosan jelzett turista útjaival.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Lakossági jelzések alapján újítják meg Egerfa állományát. Átfogó felkészülés a hőségre az MVM-nél, edzőtermeket ellenőriznek a fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Átfogó faápolási és fasorrehabilitációs munkálatok zajlanak Egerben, ahol a város üzemeltetés kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek biztonságára és esztétikájára. A város tájékoztatása szerint két lépcsős közbeszerzési eljárást írtak ki a közterületi fák gondozására. A rendszeres karbantartást és a lakossági panaszok kezelését célzó második pályázat május közepén zárult. A szakemberek a Városüzemeltetési Irodához beérkező lakossági kérelmek időrendjében haladnak, de a balesetveszélyes helyzetek megszüntetése minden esetben abszolút előnyt élvez. A legmagasabb fokozatú hőségriasztás mellett is zavartalan és stabil a hazai energiaellátás az MVM átfogó nyári felkészülésének köszönhetően, írt a közösségi oldalán a társaság. Bár a klímák miatt az esti órákban megugrik a fogyasztás, a mátrai erőmű folyamatos üzemével, a naperőművek több mint 10%-os termelési többletével és a minap átadott tiszaújvárosi energiatárolóval biztonságosan kezelhető a terhelés. Az elosztók a kánikula idejére igyekeznek átütemezni a tervezett karbantartási áramszüneteket, a fogyasztókat pedig a háztartási gépek tudatos esti használatára kérik a szakemberek. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződés vagy a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
5: És most néhány szó az időjárásról. Ma már megérkeznek az enyhülés első jelei, de előtte még Egerben 40 fokon tetőzik a meleg. Az esti órákban megnövekvő felhőzetből záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. Szerdán már érezhető lesz a lehűlés, legfeljebb 35 fokot mérhetünk majd, csütörtökön pedig már csak 26 fokot érhetünk el napközben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel múlt 8. Jó reggelt kívánok, június utolsó napján kedd van. Sok boldogságot kívánok a névnapos páloknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Egy laza szamba Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel, aztán jön nem sokára a Simply Red, és a Bomb Funk MC-zzel is nosztalgiázunk. Majd hívható SMS Viber 20 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Egy friss közlekedési hír, egy autó szalagkorlátnak ütközött a 3-as főúton a Hort és Gyöngyös közötti szakaszon, a 73-as kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Jó utat kívánok, óvatosan! Ma meg még holnap is kánikula lesz, csütörtökre felfrissül a levegő, és hát a hőségben nehezebb a koncentráció is. Ha útra kelünk, biztosan legyen elég üzemanyag az autóban, víz, tartalékvíz és még több víz, és valamiféle frissítő, mondjuk nedves törlőkendő. Most pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Ed Sheeran dala, a Shivers, a Best

Ezt a fel a legjobb zenék. Mindenki arról beszél, hogy Britney Spears fiai először léptek kifutóra a párizsi divathéten, és hogy piszkosul jól néznek ki a kolléganőim szerint is. És tényleg mindenki erről beszél. Beütöttem Britney Spears nevét, és hogy friss hírek a neten, és csak a fiairól és a divathétről szóló hírek jöttek szembe. Úgyhogy anyának is esélyt adunk a hírek után. Jön a Crazy, de mindenek előtt a friss infók rögtön 8:30. Jó reggel!

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Okos LED technológiai és fogyasztásmérők Eger közvilágításában. Tudományos kalandok az Eszterházi nyári táborokban. Érkezik a polcokra a hazai görögdinnye. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Átfogó közvilágítás korszerűsítésre készülnek Egerben, mivel az Európai Uniós irányelvek miatt hamarosan teljesen ellehetetlenül a hagyományos lámpatestek karbantartása és alkatrész ellátása, közölte a város. A jelenleg üzemelő elavult kompakt fénycsöveket és nátriumlámpákat modern, energiahatékony ledes világító testekre cserélik. Az új rendszerbe beépítenek egy automatikus fényáram szabályozót, ami a késő esti és hajnali órákban 30-50%-kal csökkenti a lámpák teljesítményét, így a közlekedés biztonság veszélyeztetése nélkül érnek el komoly megtakarítást. A beruházás részeként idén mintegy 200 fogyasztásmérőt is felszerelnek, hogy a ténylegesen felhasznált energia után fizessen a város, miközben a vármegyeszékhely utcái lényegesen világosabbá és biztonságosabbá válnak. Megkezdődtek az Eszterházi nyári táborok az EKKE családbarát programirodája szervezésében, 7 izgalmas tematikával várva az egyetemi dolgozók gyermekeit Egerben. Az első héten az angol nyelvi kurzus mellett a kis és nagy tudósok táborai mutatkoztak be, ahol a diákok bükki kisvasutazáson, csillagvizsgálói kísérleteken és liceumi tévéstúdiós foglalkozásokon vettek részt. A színes egyetemi rendezvény sorozat a következő hetekben sport, animációs és kémia táborokkal folytatódik, közölte az intézmény. Kezdődik a hazai görögdinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron szedik a dinnyét Magyarországon, tájékoztat a rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a

0: Magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Heves vármegyében is jelentős területen mintegy 270 hektáron termesztenek dinnyét. Ma már megérkeznek az enyhülés első jelei, de előtte még Egerben 40 fokon tetőzik a meleg. Az esti órákban megnövekvő felhőzetből záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. Szerdán már érezhető lesz a lehűlés, legfeljebb 35 fokot mérhetünk majd, csütörtökön pedig már csak 26 fokot érhetünk el napközben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június utolsó napján kánikulával búcsúzik az első nyári hónap, és ugyanezzel indul a július is holnap. A mait meg a holnapit kell még kibírnunk, már holnap is enyhül a hőség, a forróság, aztán csütörtökre mindenhol felfrissül majd a holnapi hidegfront után a levegő. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a kedreggel is, Brandy and Monica és a The Boy's Mine, a folytatás.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ATV-vel a szerelem mezejére kirándulunk. És utazunk majd a Unique-kal is, szól az úton. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, kitartást az újabb kánikulai naphoz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis hévíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 ezer éves. A nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos hévíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az Egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Heves megyei Sportmúzeum Egerben, a megyeháza udvarán, a Kossuth Lajos utcában, az egykori börtön épületében található. A sportmúzeumot annak megálmodója, dr. Székely Ferenc alapította, a tárgyakat saját maga gyűjtötte és rendezte össze haláláig. Olimpiai öltözékek, serlegek, sporttörténeti emléktárgyak és fotók segítségével tehetünk időutazást a helyi, a magyar és az egyetemes sporttörténetben. Ezek segítségével szinte megelevenednek a közeli és távoli múlt sport sikerei. Megtekinthetők eredeti olimpiai fáklyák, érmek, Puskás öcsi labdája, az 56-os Melbourne-i olimpiát megjárt Lyukas és Kossuth címeres zászlók, valamint megismerkedhetünk az egri vízilabda történetével is. Az épület előtt a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom egyik magyarországi élharcosának, Kemény Ferencnek a szobra áll.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Megjelent a csikungunya láz Heves vármegyében. Rekord siker a mátrai szemétszedésen, mindössze 3 zsák telt meg Sástónál. Most érdemes kéményseprést igényelni. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt csikungunyaláz megbetegedést regisztráltak Hevesvár megyében a június 15-e és 21-e közötti járványügyi jelentés adatai szerint. A fertőzést egy 51 éves nőnél mutatták ki a szakemberek, aki a betegség lappangási időszakában a Seychelle-szigeteken tartózkodott. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hivatalos közleménye megerősítette, hogy egyértelműen külföldi utazáshoz köthető behurcolt esetről van szó, így hazai járványveszélytől nem kell tartani. A trópusi betegséget elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztik. A hatóságok folyamatosan nyomon követik az importált fertőzéseket a lakosság biztonsága érdekében. Rekordkevés, mindössze 3 zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze a Heves megyei Természet Környezetvédelmi és Állatvédő Egyesület önkéntesei a Mátraháza és Sástó közötti szakaszon, írja a gyöngyösma.hu. Bár a kirándulók tisztasága mintaszerű, a környezetvédők aggodalommal tapasztalták, hogy a térségben futó kispatak a hőség miatt teljesen kiszáradt, veszélyeztetve az erdei állatok ivóvíz ellátását. Az egyesület a kánikula miatt ideiglenesen szünetelteti a szervezet akcióit, de az illegális lerakókról szóló lakossági jelzéseket továbbra is fogadják. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, osztotta meg rádiónkban Mókics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
3: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. Ma már megérkeznek az enyhülés első jelei, de előtte még Egerben 40 fokon tetőzik a meleg. Az esti órákban megnövekvő felhőzetből záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. Szerdán már érezhető lesz a lehűlés, legfeljebb 35 fokot mérhetünk majd, csütörtökön pedig már csak 26 fokot érhetünk el napközben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen.
5: És egy friss közlekedési hír az M5-ösről, ahol Röszke felé Ócsán áll, egy korábbi baleset miatt a 27-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a külső sávot lezárták, a torlódás kb. 3 kilométeri útat. A dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. Vasúton folytatjuk, jön a San Franciscói Train, és a Hey Soul Sister, Max Emlevente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Spice Girls-t hallottuk, csinosak, tehetségesek, és hát nagyon népszerűek voltak a Troy Banda tagjai a 90-es évek végén. Nem véletlen, hogy minden pasi arra vágyott, hogy megismerkedhessen egy Spice Girls lányjal. Mel C most elárulta, hogy ki volt közülük a férfiak kedvence. Egyértelműen Mel B, mondta Sporty Spice. Azt mondanám, hogy ő rendelkezett a legjobb sikerarányjal. Ő mindig is nagyon népszerű volt. Értett is hozzá, menő lány volt, ő látta el mindig randi tanácsokkal is a többieket. Anglia után Amerika, jön a No Doubt és a Hey Baby a Besten.

0: Next FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek. Szigetvár közelében a 67-es főúton két autó ütközött, félpályás forgalomkorlátozás mellett tudnak közlekedni a 3-as kilométernél haladók. Lassú az M1-es Budapest felé, Herceghalom és Biatorbágy között, főleg a külső sáv a telelésben és a hőségriadó miatt. Ma is figyeljünk arra, hogy hosszabb útra elegendő üzemanyaggal induljunk, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Jó utat a Flower Power-rel, You Won't Forget About Me a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Rest FM, a legjobb zenék. Holnap jön a hidegfront végre, de holnap még egy csomó olyan nem szűnik meg a kánikula, majd csak csütörtökre. Holnap záporra, zivatarra helyenként, heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, viharos széllel. Ma viszont még marad a hőség, 40 fok körüli lesz a forróság, de már látszik a fény az alagút végén.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül 10 óra, jönnek újból a legfrissebb hírek, aztán a következő órában egy jó kívánsággal a Bon Jovi. Legyen szép napot, have a nice day! Én is ezt kívánom mindenkinek, aki unja már a kánikulát, kitartást. Már látszik a vége, holnap jön a hidegfront, csütörtökre felfrissül a levegő mindenhol. Részletek a hírekben, a következő órában pedig az FM-mel is nosztalgiázunk majd.
2: Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Lakossági jelzések alapján újítják meg Eger faállományát. Átfogó felkészülés a hőségre az MVM-nél, edzőtermeket ellenőriznek a fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Átfogó faápolási és fasor rehabilitációs munkálatok zajlanak Egerben, ahol a városüzemeltetés kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek biztonságára és esztétikájára. A város tájékoztatása szerint két lépcsős közbeszerzési eljárást írtak ki a közterületi fák gondozására. A rendszeres karbantartást és a lakossági panaszok kezelését célzó második pályázat május közepén zárult. A szakemberek a városüzemeltetési irodához beérkező lakossági kérelmek időrendjében haladnak, de a balesetveszélyes helyzetek megszüntetése minden esetben abszolút előnyt élvez. A legmagasabb fokozatú hőségriasztás mellett is zavartalan és stabil a hazai energiaellátás az MVM átfogó nyári felkészülésének köszönhetően, írt a közösségi oldalán a társaság. Bár a klímák miatt az esti órákban megugrik a fogyasztás, a mátrai erőmű folyamatos üzemével, a naperőművek több mint 10%-os termelési többletével és a minap átadott tiszaújvárosi energiatárolóval biztonságosan kezelhető a terhelés. Az elosztók a kánikula idejére igyekeznek átütemezni a tervezett karbantartási áramszüneteket, a fogyasztókat pedig a háztartási gépek tudatos esti használatára kérik a szakemberek. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre, elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, hogy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, semmit a fogyasztóvédelmet is fel.
1: És most néhány szó az időjárásról. Ma már megérkeznek az enyhülés első jelei, de előtte még Egerben 40 fokon tetőzik a meleg. Az esti órákban megnövekvő felhőzetből záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos szél és jégeső is kísérhet. Szerdán már érezhető lesz a lehűlés, legfeljebb 35 fokot mérhetünk majd, csütörtökön pedig már csak 26 fokot érhetünk el napközben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kész van már, kész van már, kész van már? Nem, de készül. A Universal Pictures és a DreamWorks bejelentette, hogy önálló animációs filmet készít a Shrek közkedvelt Samár figurájáról, amely a Donkey, vagyis a Samár címet kapja, és a tervek szerint 2028. júniusában kerül majd a mozikba, a szinkronhang pedig most is Eddie Murphy lesz. Ennek örömére szóljon a Counting Crows dala Accidentally in Love. 5 perccel múlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. 1995-öt írtunk, amikor Shaggy a most érkező dalával berobbant a köztudatba. A Bombastic meghódította a világ slágerlistáit, szinte mindenhol number one lett, az amerikai Billboard Hot 100-on pedig a harmadik helyig menetelt. A dalnak óriási lökést adott egy farmer reklám és egy gyurma figura. A vizuál azonnal beégett az MTV generáció agyába.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, aszfaltoznak az M7-esen Letenye felé, a 170-es és a 171-es kilométer között, a belső sávba kell emiatt sorolni ott. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a Szent István Tisza hídon a javítási munkát és a hozzátartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Holnap utánra visszatér az időjárás a normál nyári kerékvágásba, ma és holnap viszont még melegünk lesz, részletek a hírekben, és visszatérünk az alapokhoz is, méghozzá Shapeshifters-zel a következő órában. Jön a Back to Basics, és jönnek az álmokfutók is Dr. Béressel, Náksival és Lotfi Begivel. De mindenek előtt a legfrissebb hírek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok helyen kritikus a vízellátás az országban. Megdőlhetett a napi középhőmérsékleti rekord. Tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A Pest vármegyei Szadán meg is szűnt a vezetékes vízszolgáltatás. Azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsünk medencét. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Több tízezer autósra vár rendszámcsere a következő hónapokban. A plug-in hibrid autók tulajdonosainak kell zöldről fehérre cserélni a rendszámokat. A határidő november 30-a. A számcserét a kormányablakokban lehet intézni, érdemes nem az utolsó pillanatban bemenni, mert a határidő jogvesztő. Aki későn terjeszti be az igényt és nem számol a rendszám gyártási idejével, annak járműve december 1-től már nem vehet részt a forgalomban. A jövőben a zöld rendszám a tisztán elektromos modellekhez kapcsolódhat majd. Eddig 8 millió forint felajánlás érkezett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezethez. A múlt heti természeti katasztrófa miatt mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A nemzetközi adatok szerint 1 millió 800 ezeren szorulnak humanitárius segítségre, köztük 680 ezer gyermek. A segélyszervezet a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel az adományok célba juttatására. Új napi középhőmérsékleti rekord születhetett tegnap. Az előzetes adatok alapján Budapest lágymányos állomáson 33,4 fok volt a napi középhőmérséklet, ami új országos csúcs lehet, ha véglegesítik. A korábbi rekord 2007-ben Dunaújvárosban született, mindössze 0,1-del volt alacsonyabb a most mért adatnál. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma, a Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel, kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz, 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az utolsó júniusi délelőtt utolsó órája olyan sztárokat tartogat, mint Madonna, vagy például a TLC, a Backstreet Boys, az órát Oli Murs kezdi, Dance With Me Tonight, táncolj velem ma este, én szerintem várjunk azért csütörtökig, addigra megszűnik majd a hőség. Vigyázzon magára mindenki a forróságban, 5 perccel múlt 11, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Ezt a fem a legjobb zenék. Azt hiszem Instán jött szembe egy videó, tömegoszlató vízágyút vetett be, ugyanis a rendőrség a Hősök terén, de nem kell megijedni, nem voltak zavargások. A rendőrség így próbált segíteni tegnap a kánikulában a Hősök terén. Sok mosolygos arc lett a végeredménye. Felfrissülés a folytatásban is, most a TLC dalával Waterfalls, vízesések a Besten.

0: Rádió FM a legjobb zené. 2 kilométeres torlódás alakult ki az M7-esen Budapest felé Érd és Török Bálint között munkavégzés miatt. Kitartást a hőségben, és érdemes ma is fokozottan figyelni arra, hogy ha hosszabb útra indulunk, legyen elegendő üzemanyag az autóban, legyen a kocsiban mindenképpen ivóvíz, akár több üveg is, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy ha teljes útzár lépne életbe. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, kis egy

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita indítja a hírek után Sonic Sky című dalát, azaz ég, amin most még szikrázóan süt a nap és egy darab felhőt nem látni. Holnap viszont jön a hidegfront, csütörtökre felfrissül a levegő, megszűnik a forróság. Részletek a hírekben, aztán indul a délután. Ritával jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vízmegtartás lesz az alapelv az új vízpolitikában. Évfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. A házi kedvenceket is kíméljük a kánikulában. Villányi Eszter vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, hogy elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. A miniszterelnök ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország több településén kritikus helyzet alakult ki a vízellátásban, ezért a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Ma éjfélig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Automatikus 5 havi pótlékmentes részletet lehet igényelni annak, aki elmulasztotta befizetni a közterhet, közölte az adóhivatal. A NAV mobil alkalmazásában mindössze pár kattintással el lehet intézni a kérelmet, ezt eddig 32 ezeren tették meg. Emellett elektronikusan és papír alapon is lehet kérni a részletfizetést. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatott állakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területre lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, kellemes keddet mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Eljött a dél is, úgyhogy jöttem beköszönni, és hát tudják, jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. Na meg, bírjuk ki együtt ezt a nagy hőséget ma is a legjobb zenékkel, hát ezért is jöttem. Mindjárt jön a Black Attack és a Heartless, vagy Rihanna és az SOS, de most Sonickal indul az óra is a délután, már itt is a Sky.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, napsütés és szép délutánt kívánok mindenkinek, és vidámat. Bevallom őszintén, én egy picit már kezdem feladni, és ebben a nagy melegben egy kicsit kitikkadni, de már elvileg nem kell sokáig kibírnunk és kitartanunk, hogy holnap után jön egy pici enyhülés. Én bevallom őszintén nagyon várom, pedig én tipikusan az az ember vagyok, aki borzasztóan jól viselem a meleget. Nincs is otthon légkondi, stb., de ez most már valahogy egy kicsit sok. Reggel, ahogy éppen zuhanyoztam, és kitöltöttem a tusfürdőt a kezembe, a tusfürdő is meleg volt a fürdőszobában, szóval egyszerűen már szinte agyrém, de gyanítom, ezzel egyáltalán nem vagyok egyedül, szóval tartsunk ki ma délután is együtt. Nagyon remélem, hogy a legtöbben olyan helyen vannak, ahol tudnak hűsölni, és ott hallgatják a Best FM-et, igyanak egy jó nagy pohár hideg vizet, ne feledkezzenek meg ma sem a hidratálásról, és hallgassuk együtt a legjobb zenéket. Ha valakinek ma is vannak isteni hűsítő tippjei, vagy egy jó nagy görögdinnyéje behűtve, akkor küldj el. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek és a dinnyék is, és a közlekedési infokat is ide várom majd, a nap kérdésére is a választ. Előtte még Sanyi dalát hozom. I Love Your Smile, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ma is utazhatunk együtt ebben a nagy melegben, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra az utakon. Tudják, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha elindulunk, akkor tele legyen a tank, legyen nálunk legalább egy palack víz, ha lehet, akkor azért hűsítsük magunkat, tartsunk több megállót, és figyeljünk az M1-esen, ugyanis Budapest felé Herceghalom és Biatorvegy között torlódás van a külső sávban, a terelésben, az erős forgalom miatt eléggé lassulnak az autók a 30-as és a 20-as kilométerek között. Az M7-esen, a bevezető szakaszon a 16-os és a 7-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett burkolati jeleket festenek a mai napon, úgyhogy a forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Bájelex és a Slepp és a Bababó, a folytatásban friss hírek érkeznek, mert hogy mindjárt egy óra. Utána érkezik Miller Dávid is és a Süt a Nap.
2: Hogyha veled vagyok, minden mese szép,
1: és az Egyenbéri J. Plige is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. But come on. Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségriasztás, előzzük meg a rosszuléteket, kibővítik a Balaton 24 napi jegyet, meleg rekordokat hozott a hétfő is. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Holnap éjfélig harmadfokú hőségriasztás van. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, vigyázzunk magunkra és egymásra, fogyasszunk elég folyadékot, kerüljük a tűzőnapot, viseljünk világos szellős ruhát, használjunk fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjunk árnyékos vagy hűvösebb helyen. Hegedű Zsolt arra is kitért, a megelőzött rosszulétek az egészségügyi rendszeren nehezedő terhelést is csökkentik. Azonnal kérjünk segítséget, ha rosszulétet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulás közeli állapotot tapasztalunk. A tárcavezető azt is jelezte, holnap Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban biztosított. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, hogy a tapasztalatok alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 jeggyel a tó körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. Ma éjfélig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Automatikus 5 havi pótlékmentes részletet lehet igényelni annak, aki elmulasztotta befizetni a közterhet, közölte az adóhivatal. A NAV mobil alkalmazásában mindössze pár kattintással el lehet intézni a kérelmet. Ezt eddig 32 ezeren tették meg. Emellett elektronikusan és papír alapon is lehet kérni a részletfizetést. Sorozatban dőlnek meg a meleg rekordok itthon. Hétfőn új országos és fővárosi napi csúcs született. A Szódon 41,8 fokot mértek, ami több mint 3 fokkal magasabb az eddigi 2022-es rekordnál. Újpesten 40,3 fok volt, a korábbi több mint 3 fokkal alacsonyabb rekordot még 1947-ben mérték. Ezeken kívül a napi legmagasabb minimum hőmérsékleti csúcsok is megdőltek. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel, kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz, 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra is elmúlt, most már lassan 5 perccel megy tovább a forróság és a délután is, de a hűsítő dallamok még ebben az órában is ránk várnak, mint a Simply Red és a Stars, de jön majd Jennifer Lopez is és a Love Don't Cost a Thing. Itt lesz majd a Yes Yes és a Gyengé, de most David Guetta indít, és a Just a Little More Love. Én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Itt ebédnél felvetődött egy kérdés, úgyhogy arra gondoltam, ez lesz a nap kérdése is. Ha jönne egy földön kívüli, és azt mondaná nekünk, hogy elvinne egy hetes földön kívüli utazásra, de cserébe, amíg ez alatt az egy hét alatt mi össze-vissza utazgatunk, addig a földön eltelik 15 év. Ezt valaki bevállalná? Én bevallom őszintén, szerintem nem. Nekem ez volt a válaszom, szimplán azért, mert nem akarnám, hogy úgy jöjjek vissza, hogy eltelt 15 év, és mi lesz a családommal, stb. Én lehet, hogy nem lennék ilyen merész. Na de önök, hogy lennének ezzel? Van most olyan élethelyzet esetleg, vagy olyan élethelyzetben valaki, hogy ezt nagyon szívesen bevállalná? Mert hogy itt nálunk volt egyébként, aki azt mondta, hogy ha 20 éves lenne, akkor lehet, hogy bemerné vállalni. Na de érdekelnek a válaszok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk Facebookon, Instagramon is várom a válaszokat. Cserébe 2001-be ugrunk vissza az időbe Jennifer Lopez-zel. Ott is forróság van, tengerpart és tánc, úgyhogy legyen itt is. Love, don't cost a thing. Itt a Best FM-en.

0: lesz a fel a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, úgyhogy legyünk egy picit óvatosabb a körültekintőek, és figyeljünk többek között az M7-esen, mert a bevezető szakaszon a 16-os és a 7-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett burkolati jeleket festenek. A forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött pedig több kilométer hosszan lassulás van, torlódás. Aztán, ami Budapestet illeti, kaptam egy információt a Rákóczi útról, hogy baleset történt a keleti pályaudvar és a Blaha-Lujza tér közötti szakaszon, ott a Huszár utca környékén, ezt írja Laci. Nagyon köszönöm az infót, várom őket a folytatásban is, 0620-55-55-155, de most jött rögtön egy, vagy ebben a pillanatban az SMS falunkra, ha jól látom, Kirától, hogy a Népligetnél is baleset történt a Könyves Kálmán körúton, méghozzá Vajda Péter utca és a Könyves Kálmán körúti kereszteződésben. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620-55-55-155 a számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a Hősök játszunk dalával, na de megyek is tovább, mert hogy pár perc és délután 2 óra lesz, és egy olyan dallal indítom a következő órát, amit garantáltam mindenki tud énekelni, akár autóban, akár munkahelyen, akár lazulás közben. Szóval mindjárt 2 óra jönnek a hírek, aztán Britney Spears és a Toxic. És zene majd a jetlag is jön, a nincs lehetetlen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségriasztás, ne használjunk ivóvizet öntözésre. Holnap munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak, északkeleten lecsaphatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Holnap Semmelweis nap lesz. A Magyar Egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Zárva lesznek a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak. Itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Elkészült a módszertan, amely biztosítja a kórházi fertőzések mérését és publikálását. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis napi ünnepségen arról beszélt, őszelején indul az adatok nyilvános közzététele. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az őszinte feltárásból lehet tanulás, biztonság és jobb betegellátás. A szakmát bevonva érthetően összehasonlító módon tájékoztatják majd a lakosságot és a döntéshozókat. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipari és konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítettek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatok el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csupa izgalom és csupa fantasztikus hangulatú dal. Ez mind itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozom a Pets and Small dalát, jön a Feel Good, itt lesz a White Town és a Your Woman, na meg Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink és a Lady Marmalade. Britney Spears pedig jól beindítja az órát. Jön a Toxic, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha egyszer csak jönne egy földön kívül, és azt mondaná, hogy elvisz minket egy hétre egy utazásra a világűrbe és mindenhová, de cserébe a földön, neközben eltelik 15 év. Akkor ki vállalná be? Anita azt írja, nem vállalná be. Hiába csak egy hét nekem, 15 év alatt a gyerekeim felnőnének, abból nem kérek. A világűr csodálatos lehet, de a családom fontosabb. Megértem, én is valószínűleg ezért nem választanám, mert hogy a családomtól azért 15 év, az nagyon sok idő távol lenni. Zoltán írja, azonnal mennék. Mindig is érdekelt az univerzum. 15 év sok, de legalább látnám azt, amiről az emberiség csak álmodik. Akár ebből a szempontból is érthető. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ki vállalná be? Vannak olyan merészek, mint Zoli? Ebben biztos vagyok, hiszen nem egy ilyen üzenet érkezett, na de jövök majd a többivel is. Előtte utazunk megint egy picit az időbe, a Pets and Small-a 99-ig megyünk. Jó régen volt. Jön egy napfényes, energikus, igazán optimista dal. Ez a Feel Good, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Dante Thomas, Miss California, ezt a dalt hallottuk az imént. Sajnos sosem jártam még Kaliforniában, de valahogy úgy tudom elképzelni, hogy mindig csodásan süt a nap, mindenki csinos, mindenki a tengerparton van, sütteti magát, vagy akár ott edzegetnek az emberek, és egyszerűen mindig jó a hangulat. Na de, térjünk rá a magyarországi utakra, innen Kaliforniából, mert hogy jövök a legfrissebb közlekedési információkkal. Például a Bocskai útról, mert hogy az Újbuda központban baleset történt Budapesten, úgyhogy ezzel kell számolni, és erre kell figyelni. Illetve a 441-es főúton Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszon három autó ütközött. A 24-es kilométernél a forgalom félpályás útszár mellett váltakozó irányban halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt ennek.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: tetszik, ami marad itt, de ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Megjelent a Csikungunya láz Heves vármegyében. Rekord siker a mátrai szemétszedésen, mindössze 3 zsák telt meg Sástónál. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a víziközmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt Csikungunya láz megbetegedést regisztráltak Heves vármegyében a június 15-e és 21-e közötti járványügyi jelentés adatai szerint. A fertőzést egy 51 éves nőnél mutatták ki a szakemberek, aki a betegség lappangási időszakában a Seychelle-szigeteken tartózkodott. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hivatalos közleménye megerősítette, hogy egyértelműen külföldi utazáshoz köthető behurcolt esetről van szó, így hazai járványveszélytől nem kell tartani. A trópusi betegséget elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztik. A hatóságok folyamatosan nyomon követik az importált fertőzéseket a lakosság biztonsága érdekében. Biztató eredménnyel zárult a Heves megyei Természet Környezetvédelmi és Állatvédő Egyesület legutóbbi önkéntes programja a Mátrában. Szombat reggel 10 elhivatott önkéntes gyűlt össze, hogy teljesen megtisztítsa a Mátraháza és Sástó közötti forgalmas turista útvonalat, valamint Sástó teljes környékét. Az akció résztvevői mindössze 3 zsáknyi szemetet találtak, ami az egyesület eddigi történetében valóságos rekordnak számít, hiszen ilyen kevés eldobott hulladékkal korábban még sosem találkoztak a közkedvelt kirándulóhelyeken, írja a gyöngyösma.hu. A pozitív környezetvédelmi tapasztalatok mellett azonban egy komoly ökológiai problémára is fény derült. A túraútvonal mellett csordogáló kispatak a tartós kánikula miatt teljesen kiszáradt, ami az erdei vadon élő állatok számára kritikus helyzetet teremt, hiszen elveszítették a természetes ivóvízforrásukat. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Eger fölött, hamarosan a hőség is alább hagy. A mai 40 fokos csúcsról egyre lejjebb ereszkedik a hőmérséklet. Szorványos záporok, zivatarok mellett éjszaka 22 fokra enyhül a levegő. Jelentősebb csapadékra holnap és holnap után számíthatunk, ekkor már érezhetőbb lesz a lehűlés, csütörtökön legfeljebb 26 fok lesz. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. Bizonyára hallották többen, hogy dörög az ég. Ez a vihar elkerült bennünket. Van még Heves vármegyében, sőt a Tiszatónál, ahol jelen pillanatban is másodfokú viharjelzés van érvényben. Hozom a részleteket, a dalokat. Itt van Artful Dodger és Romina Johnson.
1: 100,7 Best FM.

15 óra 19 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 39 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben. A délelőtti órákban már megdőlt Magyarországon a melegrekord. 4 évvel ezelőtt Berettyó Újfalun 39,6 fok volt a csúcs hőmérséklet. Ezzel szemben ma délelőtt már Pitvaroson 39,8 fokot mutattak a mérések. Ezek a mérések pedig a hivatalos mérések. Én tudom, és jelezték többen tegnap is, hogy az autóban 40 fok fölötti hőmérsékleteket mutatnak a hőmérők. Én is azokat mondom, nekem is van olyan hőmérőm, amelyiken most 40,5 fok van, viszont tényleg próbálom a hivatalosakat mondani. Jön a felüdülés, mert hogy érkezik az a hideg front, ami hozza magával a csapadékot, hogy mikor érkezik meg ez a csapadék, hát hova mikor. Ide hozzánk Heves vármegyébe. Én az előrejelzéseket mondom és tolmácsolom. Ez majd valamikor holnap a kora esti órákban jön, akkor le is ül a levegő, és elérjük a szerintem hőn áhított 20 fok körüli hőmérsékleteket. Az országban viszont jelen pillanatban is van, és ezzel kezdtem az órát is, hogy dörgött nagyon hangosan, úgyhogy lehetett hallani, ha valaki éppen nem teljes hangerőn hallgatta a Best FM Egert. Volt a környékünkön, jelen pillanatban is van több helyen, Borsodabaúj-Zemplén vármegyében jégeső, most is esik, és jég formájában a Tiszatónál másodfokú viharjelzés. Mondjuk a Velencei tónál nincs, a Balatonnál pedig a Keleti medencében van egy elsőfokú viharjelzés, hogyha valaki éppen oda készülődik, vagy oda tart. A következő napok úgy fognak kinézni, hogy holnap még meleg lesz. Szerintem inkább megmaradunk a 35-36 fokos csúcsoknál, és onnantól kezdve pedig csütörtök, péntek, szombat visszaesik a hőmérséklet. Én azt látom most, és csak péntekig van meg itt az előrejelzés, hogy minden egyes napra kaptunk vészjelzést, ez pedig zivatarra, sőt, hogyha jól látom, akkor a csütörtöki napon még felhő szakadásra is, ez azt jelenti, hogy intenzív. Érkezik meg a záporzivatar, rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. Érdemes mindig követni, nézni az előrejelzéseket. Most délutánra is jósoltak csapadékot, de ezen már túl vagyunk, mert ez 1 óra, 2 óra környékére tették még akkor, amikor a délelőtti órákban megnéztem. Ha valaki nagyon-nagyon nem bírja, én például azt teszem, hogy mindig megmosom az arcomat, hideg vízzel, engedek a csuklómra, és van nekem ilyen kis törölközőm, és azt szoktam tenni hol a bokámra, a csuklómra, vagy éppen a tarkómra, ki lehet próbálni. Jön a Queen itt a Besten, nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, tartsanak velem! You don't

0: 15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket, még mielőtt megtudjuk, hogy kik ünnepelnek itt Tegerben és a környéken. Nézzük azt, hogy vajon miről híres még a mai nap. Képzeljék el, hogy ma van az aszteroida világnap. Az ünnepet először 2015-ben hűlték meg, azért ezen a napon, mert ezzel emlékeznek az 1908-as Tungus eseményre, amikor egy 40 méter átmérőjű aszteroida belépett a légkörbe Szibéria felett, és felrobbant egy távoli és lakatlan térségben. 3-4 megatonnás bombával volt egyenértékű a becsapódás utólagos becslések szerint, ami háromszor erősebb, mint egy atombomba, amit például Hiroshimára dobtak, és azóta is azon gondolkodnak, hogy vajon milyen hatással lett volna, ha egy nagyobb városra zuhan ez az égi csapás. Az ünnep célja, hogy felhívják az emberek figyelmét, a kormányok figyelmét arra a veszélyre, amelyet aszteroida becsapódás jelenthet a földünkre és az élő világunkra. Erről is híres a mai nap, és ma van a Pálok névnapja. Azért érdekes ez, mert Pál névnap négyszer is van az évben. Januárban találjuk meg őket, ilyenkor júniusban 26-án, a tegnapi napon is volt Pál névnap, és a mai napon ma egyedül szerepelnek a naptárban. A Pál egy latin eredetű név, a Paulus névből jön, amely az azonos szóból származik, a jelentése kicsi, kistermetű. A harmónia jelenti az életükben a stabilitást. Nagyon nehezen viselik a kudarcot, hogyha kudarc éri őket, akkor be tudnak durvulni. A szeretetük egyben birtoklási vágy és féltékenység. Apostol, Bese, Emiliana, Március, Pável és Pósa nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse, ők is névnaposok még a mai napon, de nem minden naptárban vannak vagy szerepelnek. A kutyusok közül a Gonzi és a Marcipán nevűek, a cicák közül a Jumi és a Suta nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi, cukik, nyuszik, deguk közül a Pitosz és a Piszke nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket, és nagyon-nagyon sokáig. A születésnaposok következnek, először egy kis elemzéssel. A rák csillagjegyben vagyunk, a mai nap szülötteire jellemző, és ezek az erényeik, hogy nagyon racionálisak, érdekesek, kitartóak. A hibáik, hogy kicsit paranoidok, és nagyon közönösek tudnak lenni. Az egészségi állapotuknál a bőr problémákat hozza fel a nagykönyv, hivatás munka résznél pedig azt írja, hogy kiválóak felfedezőnek, nagyon jók az irányító szerepre, és a vállalkozói szféra is tökéletes választás lehet számukra. Érdekes egyébként ez, és azért is mondom, hogy hát ha valaki választás előtt áll, és akkor szeretne váltani, hát ha tudok ebben segíteni itt az elemzéssel. Nézzük a születésnaposokat innen Egerből és a környékből. Csáki Szabit Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Szabikám, azt kívánom, hogy rengeteg csodálatos kis csajoddal vedd körbe magad, ünnepeljetek, bulizzatok, mert az élet egy csoda, ahogy Szabi szokta mondani. Csáki Szabinak nagy-nagy pusszantás. Ma van Gál Szilviának is a születésnapja. Szilvikén minden szépet és jót neked. Ma ünnepel Ficere Patrícia is születésnapot az uszadában, dupla ünnepléssel akár Szabival együtt. Pattikám, minden szépet és jót neked. Remélem, hogy éppen itthon van is. Tud bennünket hallgatni. Koncsik Mónika is a mai nap szülötte. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Ma van Macsinka Szilárdnak is a születésnapja. Nagyon jó egészséget kívánunk neki. Stefánné Évi is a mai napon született. Sok-sok puszi, akár csak Szabó Józsefnek. Ő is június 30-ai. Ma van Kelemen Évának is a születésnapja. Minden szépet és jót neki is. Mészáros Gábor is a mai nap született június 30-án. Nagy-nagy ölelés neki is. Magyar Alexandrai születésnapos. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. És ki ne hagyjuk Murányi Imréné Erzsikét, aki ugyancsak születésnapos. 0620-355-6555-ös, hogyha szeretnének csatlakozni, bármikor megtehetik. Jön Robbie Williams itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik július 3-án, pénteken, este a Dobótér nem egyszerűen megtelik élettel, hanem szó szerint dobban egy nagyot. Érkezik az egy ütős nap, amikor Heger főtere rövid időre Dobos térré változik, és együtt lüktet a város szíve a legnagyobb rock slágerekkel. Ez nem csak egy koncert, hanem közös élmény. A ritmus, az energia, a látvány, a lendület, és az a bizonyos érzés, amikor a dob első ütésére mindenki egyszerre kapja fel a fejét. Pénteken este 7 órakor találkozó a Dobótéren, ott lesz az ütős nap, mindenki hozza a jó kedvét, a tapsot, a ritmust pedig bízzuk az ütősökre. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Okos LED technológiával korszerűsítik Eger közvilágítását. Tudományos kalandok az Eszterházi nyári táborokban. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a víziközmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Átfogó közvilágítás korszerűsítésre készülnek Egerben, mivel az Európai Uniós irányelvek miatt hamarosan teljesen ellehetetlenül a hagyományos lámpatestek karbantartása és alkatrész ellátása, közölte a város. A jelenleg üzemelő elavult kompakt fénycsöveket és nátriumlámpákat modern, energiahatékony ledes világító testekre cserélik, az új rendszerbe beépítenek egy automatikus fényáramszabályozót, ami a késő esti és hajnali órákban 30-50%-kal csökkenti a lámpák teljesítményét, így a közlekedés biztonság veszélyeztetése nélkül érnek el komoly megtakarítást. A beruházás részeként idén mintegy 200 fogyasztásmérőt is felszerelnek, hogy a ténylegesen felhasznált energia után fizessen a város. Az okos smart rendszer bevezetésével, az alkonykapcsolók és a valós idejű hibajelzés alkalmazásával a város üzemeltetés több mint 40%-os energiaköltség megtakarításra számít, miközben a Vármegyeszékhely utcái lényegesen világosabbá és biztonságosabbá válnak. Megkezdődtek az Eszterházi nyári táborok az Ekke Családbarát programirodája szervezésében, 7 izgalmas tematikával várva az egyetemi dolgozók gyermekeit Egerben. Az első héten az angol nyelvi kurzus mellett a kis és nagy tudósok táborai mutatkoztak be, ahol a diákok bükki kisvasutazáson, csillagvizsgálói kísérleteken és liceumi tévéstúdiós foglalkozásokon vettek részt. A színes egyetemi rendezvény sorozat a következő hetekben sport, animációs és kémia táborokkal folytatódik, közölte az intézmény. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Eger fölött, hamarosan a hőség is alább hagy. A mai 40 fokos csúcsról egyre lejjebb ereszkedik a hőmérséklet. Szorványos záporok, zivatarok mellett éjszaka 22 fokra enyhül a levegő. Jelentősebb csapadékra holnap és holnap után számíthatunk, ekkor már érezhetőbb lesz a lehűlés, csütörtökön legfeljebb 26 fok lesz. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délután, balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, azt írja Kata az üzenetében, mérik a sebességet Eger-Baktabel területén. 0620 355 65 55-ös, írjanak, hívjanak, ha van infójuk az utakról. Kezdünk, itt van Kid Rock a Besten.
0: 101,7 Besten.

13 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Mérik a sebességet Eger Bakta belterületén, ezt még az előző órában kaptuk Katától, most pedig érkezett, hogy a Sasúton is van, itt Egerben sebességmérés. 0620-355-6555-ös írjanak, hívjanak, ha bármi van. Íme Will Smith a Besten.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. Hűs szeleket. Itt van velünk a vonalban Autómentős Ferike, aki már is mondja, hogy mi történik Eger útjain, a környék útjain. Szia, Ferikém!
1: Szia, Dudi, sziasztok! Csennyugan, békesség van. Nagy forróságban mondanám azt, hogy picit mindenki háttérbe helyezte az autóját. Ha nem muszáj, akkor ilyen tényleg észreveti a forgalmon, hogy olyan 11 dél, meg délután olyan 3 köztünk nincs annyi autó az utakon, de kicsit elkeserítek most mindenkit, mert az Eger Hírek oldalán is megjelent, én is onnan tájékozottam mai nap, hogy a viadukt felhajtóját azt 2 napra le fogják ott zárni, erre készüljön fel mindenki, ne érje senkit meglepetés, szóval a megszokott ütembe közlekedjünk, ha jól tudom. Csütörtöki nap az biztos, hogy le lesz zárva. Azt most nem tudom, hogy most a szerda csütörtök, vagy a csütörtök péntek, gondolom itt az időjárástól is függ, hogyha ilyen tartósan forróság lesz, akkor nem egészséges ott aszfaltozni, mert gondolj bele, kint 40 fok van, az aszfalt meg van 100 fokos, hát ott az is megsül, ami nincsen.
0: Hát tudom, azt akartam mondani, hogy ne csodálkozzunk rajta, mert kaptunk olyan információt, hogy elhalasztják az aszfaltozást a Rákóczin, amin én tényleg nem csodálkozok. Tehát ez könyörtelen, nem lehet bírni, nem csak az a meleg aszfalt, vagy a forró aszfalt, amit leöntenek, kapásból szívja magába az aszfalt, és ezért nem szabad állatokat sétáltatni. Például is mezitláb mászkálni ebben az időben a köveken, a járdákon. Van még valami, Ferike?
1: Isten, igazából még pár szót mondanék arról, hogy most kis kedvenceinket ne hagyjuk már az autóba, még lehúzott ablak mellett sem, mert ahogy tűz a nap, ez másodpercek alatt felforrósodik odabent a levegő. Hogyha kiviszünk őket sétálni, akkor most kicsit tegyük át ilyen esti órákba, vagy nagyon korai hajnalba. Ma én például 5 órakor keltem, 23,5 fokot mért az autóm már 5 órakor, úgyhogy...
0: Az jó.
1: Haj. Igen.
0: Jó, én most azon a poénon nevetek, hogy holnap 29 fok lesz hajnalárom. Jó.
1: Köszi.
0: Hoztam neked egy hírt, hagyd mondjam el, mert figyelj, ez engem nagyon megfogott. Szoktam olvasni ilyen autós oldalakat, és itt van a legújabb. Képzeld el, hogy a legújabb Lexus, most én nem mondom, hogy melyik ez, vagy hanyadik generációs, meg milyen autó. Maradjunk annyiban, hogy mindent rendelhetsz a kocsiban. Tehát, hogy egyénre szabott lehet bent sok minden az utastérben. És az is, hogy bizonyos összegért kiegészítő, speciális, szaktalanító anyagot tartalmazó felülettel segítheted, hogy semlegesítse, hogyha büdös a lábad, vagy kellemetlen szagú a lábad. Na, akkor így mondom, ahogy le van írva.
1: Figyelj! De... Aki ezt tervezte, hallod? Szerintem az én feltalálója. Viccen kívül. Gondolj bele, meleg van, belerohadsz a ruhádba, minden beülsz a kocsiba, nem elég, hogy a saját szagodat nem bírod elviselni, még a lábtérből jön fel ott is az izzadságos, kellemes buké. Aki ezt kitalálta, figyelj, az év felfedezője. Javaslom mindenkinek, hogy vegy át tőle ezt a szabadalmat.
0: Annyit tudok csak róla, hogyha valaki tényleg érdekel, érdemes utána nézni, hogy a japán autóiparban régóta alkalmaznak ilyen aktív szenes, meg van egy ilyen kifejezés, hogy fotokatalitikus bevonat, és ezzel megkötik vagy lebontják ott a szagképző molekulákat, és állítólag ez egy nagyon jó és hasznos dolog az autókban, úgyhogy reméljük, hogy mi hamarabb nem csak a Lexusban, hanem más autókban is lehet ilyet.
1: Támogatom az ötletet.
0: Lábszaktalanító bevonatot kérni a pedálokra. Ferikém, köszönöm szépen, holnap beszélünk. Igyál sok-sok vizet.
1: Jó, kellemes napot és szaktalan napot.
0: Ferike. 0-20-355-65-55-ös SMS, Viber és telefonszámunk, hogyha szeretnének hozzászólni a témához. Jön a Ford Ecoz itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik július 3-án, pénteken, este a Dobótér nem egyszerűen megtelik élettel, hanem szó szerint dobban egy nagyot. Érkezik az egy ütős nap, amikor Heger főtere rövid időre Dobos térré változik, és együtt lüktet a város szíve a legnagyobb rock slágerekkel. Ez nem csak egy koncert, hanem közös élmény. A ritmus, az energia, a látvány, a lendület, és az a bizonyos érzés, amikor a dob első ütésére mindenki egyszerre kapja fel a fejét. Pénteken este 7 órakor találkozó a Dobótéren, ott lesz az ütős nap, mindenki hozza a jó kedvét, a tapsot, a ritmust pedig bízzuk az ütősökre. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Kritikus helyzetben a vízellátás. Átfogó felkészülés az MVM-nél. Lakossági jelzések alapján újítják meg Eger faállományát. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. A legmagasabb fokozatú hőségriasztás mellett is zavartalan és stabil a hazai energiaellátás az MVM átfogó nyári felkészülésének köszönhetően, írt a közösségi oldalán a társaság. Bár a klímák miatt az esti órákban megugrik a fogyasztás, a mátrai erőmű folyamatos üzemével, a naperőművek több mint 10%-os termelési többletével és a minap átadott tiszaújvárosi energiatárolóval biztonságosan kezelhető a terhelés. Az elosztók a kánikula idejére igyekeznek átütemezni a tervezett karbantartási áramszüneteket, a fogyasztókat pedig a háztartási gépek tudatos esti használatára kérik a szakemberek. Átfogó faápolási és fasorrehabilitációs munkálatok zajlanak Egerben, ahol a város üzemeltetés kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek biztonságára és esztétikájára. A város tájékoztatása szerint két lépcsős közbeszerzési eljárást írtak ki a közterületi fák gondozására. Az első szakasz eredményeként már tavasszal teljes körűen rendbe tették a malomárok, a csokonai, a mindszenti, a knézics, a bajza, a klapka, a nagyváradi és a Fadrusz János utcák fasorait, valamint elvégezték a lajosvárosi temető növényzetének fakezelési munkáit is. A rendszeres karbantartást és a lakossági panaszok kezelését célzó második pályázat május közepén zárult. A szakemberek a város üzemeltetési irodához beérkező lakossági kérelmek időrendjében haladnak, de a balesetveszélyes helyzetek megszüntetése minden esetben abszolút előnyt élvez. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Eger fölött, hamarosan a hőség is alább hagy. A mai 40 fokos csúcsról egyre lejjebb ereszkedik a hőmérséklet. Szorványos záporok, zivatarok mellett éjszaka 22 fokra enyhül a levegő. Jelentősebb csapadékra holnap és holnap után számíthatunk, ekkor már érezhetőbb lesz a lehűlés, csütörtökön legfeljebb 26 fok lesz. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. 38 fokot mutatnak hivatalosan a hőmérők. itt Egerben. Egy picit megnyugtató, de holnapi napra 35 fok lesz csak a csúcshőmérséklet. Érkezik Rihanna és DJ Khaled itt a 100,7-en.
0: 100,7 Best FM.

5 perccel vagyunk 5:30 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Egy órával ezelőtt frissítették, és még mindig másodfokú viharjelzés van a Tiszatavon, amennyiben oda készülnek, erről jó tudni. Íme a Jamiroquai itt a Besten.

0: 5 perccel vagyunk 3/4-6 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A tartós és extrém kánikula nem csak az utakon közlekedőket, hanem az útépítő szakembereket és munkagépeket is maximálisan próbára teszi. A mai napon a harmadfokú hőségriasztás miatt a 25-ös számú főút egri szakaszán a nagyobb útfelújítási munkálatok szünetelnek. A kivitelező frissített közleményéből azonban kiderül, hogy a mára és holnapra tervezett aszfaltozási, illetve az aszfaltozáshoz kapcsolódó előkészítő munkák egyaránt egy nappal tolódnak, tehát szerdán és csütörtökön teljesen lezárják a Ráczkaputéri felüljáró felhajtó ágát. A viaduktról van szó, lezárás a menetrend szerinti autóbuszok közlekedésére is hatással lesz, így érdemes a megszokottnál több időt szánni az utazásra, és indulás előtt tájékozódni a járatok útvonaláról. Timbelennelli, Furtado és Szósá érkezik itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Zenék kezdődik a Night Shift, ma funky dalokat hallunk két órán keresztül. Az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Hangyával érkeznek a legjobbak. Én pedig búcsúzom, az elmúlt három órában Rollicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkészítik Magyarország új klímatörvényét. Fennakadásokat okoz a hőség több vasútvonalon. Záporok, zivatarok frissíthetik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Túl melegednek a motorvonatok az extrém hőségben, több vasútvonalon is fennakadások vannak, sokfelé pótlóbuszok viszik az utasokat. Egyes délutáni és esti járatok kimaradnak az elővárosi vonalakon is. A részleteket a Mávinform oldalon olvashatják. Semmelweis nap lesz holnap, a magyar egészségügy napja, munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik. Július 1-e pedig 2011 óta munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik, 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Értem én, hogy mindenki teljesen oda van, hogy 100 évre visszamenőleg, meg 100 évre előre is az összes meleg rekord megdőlt. De hát könyörgöm, mikor dőljön meg? Hát nyár van. Hát olyannyira nyár van, hogy a következő egy órát is csak is és kizárólag nyári daloknak szenteljük, ráadásul nyári funky daloknak, mert hát ugye kedv van, ami ugye azt is jelenti, hogy majd Hangya csatlakozik hozzám 7-től, addig pedig én White Boy 6 és 7 között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mix.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És én már nem is számolom, hogy az utóbbi napokban, mondjuk az utóbbi egy hétben vagy tíz napban hány fokot emelkedett a nappali maximum, de egyet tudok. 5-tel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Facebooknál. White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0-55-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, így találtok meg.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen Hangyával, keddig reszidessünk el a lemezjátszók mögött. Természetesen az előttünkálló 60 percben 7 és 8 óra között. Szóval gyors helycsere, és pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk, senki nem jönje sehova.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az országos és a fővárosi hőmérsékleti rekord is megdőlt ma. Az extrém meleg miatt megszaporodtak az áramszünetek. Megnyílt a budapesti Biodóm. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
2: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, ha lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
1: Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten, közölte a Hungaromet. Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Megnyílt a Biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na ez mi?
5: Peaks.
4: Ja? Peaks. Ja, persze. Te most, hogy mondod a persze. Beugrom. Mert mondtad, hogy nem a Kill Bill.
5: Nem a Kill Bill, de olyan hangzása van.
4: Tudod, a Tarantino most kivel forgat?
5: Nem tudom.
4: Kylie Minogue.
5: Kylie Minogue.
4: De várjál, de
5: hogy... Mit, új videoklippet?
4: Nem. És várjál, és hogy nem rendez a Tarantino. De én ezt... Szerepel. Valamilyen kis költségvetésű.
5: Igen, mert azt mondta, hogy rendezni már nem fog.
4: Igen, valamilyen kis költségvetésű.
5: Hát ha nem rendez, akkor szerepel.
4: Így, és a Kylie Minogue-gal, és azt mondták, hogy már is kezdődött a forgatás 2 hete, valami Velszi temetőben forgattak éppen valamit.
5: Hát tudod, hogy... I should be so lucky.
4: Így. Tehát az mint egy ilyen rossz vicc, nem? Hogy Quentin Tarantino és Kylie Minogue találkoznak egy Velszi temetőben.
5: Igen.
4: Így. Na, az viszont nem vicc, hogy DJ Hangya kedvévén beáll a lemezjátszok mögé, mert hogy ez mindig így van minden kedden, úgyhogy Funky még egy órán keresztül keddi rezidensünknek DJ Hangyának köszönhetően.

0: játszóknál. DJ Hangya.
1: És hát ugye múlt héten említettük, hogy egy mérhetetlen mennyiségben és tempóban töltött fel a mixeidet.
2: Na
1: a
2: de hogy hova?
1: Na ezt nem, viszont nem mondtuk
2: el pontosan. A lokációt.
1: A lokációt legyen kedves prezentált.
2: www.mixlab.com/hangyanagyhával tessék begépelni a billentyűzeten.
1: Így vagy telefonon, igen, bárhol. Igen. Tehát ahol van internet, meg ahol van egy böngésző, akkor ott már el lehet érni, de aztán van saját applikáció, persze, hogy van saját applikáció is a Mixcloudnak, jó? Meg van olyan, hogy
2: a reklám helye.
1: Best FM Night Shift, ez viszont abszolút a mi reklámunk, mert hogy így vagyunk fönt Instán és Facebookon, úgyhogy a velünk kapcsolatos dolgok, Night Shift bulik, a Night Shift rezidensek éppen hol pörgetnek, merrefele járnak a hétvégén, ezt ott mind meg lehet találni. Tehát Best FM Night Shift Facebookon és Instán, illetve 0620 55 55 155, ez meg az SMS és Viber számunk.

0: lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Most jut eszembe, most, hogy már egy derékig járunk egyébként a foci VB-be. Ja, és egyébként ma van június utolsó napja. Ennyi volt a nyár első egyharmada.
2: Azt a mindenit.
1: Kész, hálasz. Na, ugye az FND-ről tudom, hogy szereti a focit, a németiről is, a Millerről is tudom. A Lauer tudom, hogy egyáltalán nem érdekli, meg a Slim Fitzabit se. Veled így foci vonalon, meg így egyetem VB vonalon?
2: Hát figyelj, hogy is definiáljam? Hát őszinte. Akkor úgy, mint ahogy a baráti körben. Hát nekem ez egy időben a csajozós dumám volt. Hogy
1: amíg...
2: nem szeretem a focit és a sört sem, úgyhogy...
1: Jó, hát ez jó parti vagyok.
2: Jó, ez ilyen mint a fér duma. De tényleg, nem? Egy-két ilyen rangadót megnézek.
1: De ilyen nagy, ez ilyen nagy meccseket sem? Tehát, hogy VB, EB...
2: Figyelj, nyilván Magyarország játszik, ezt megnézem. De csak akkor, hogyha... Hogy is mondjam, hogyha a tévé előtt vagyok. Amúgy nem készülök rá, meg nem tudom, engem annyira nem mozgat a foci. Inkább a vízilabda, meg más sportágak, azok igen. De a foci nem.
1: De az a döntőt meg fogod nézni?
2: Talán. De azt is csak azért, hogy a projektoromat kipróbáljam a ház oldalát. Házfalán.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Kezdő angolóra gyermekeknek. Repeat after me. Na, nem Superstitious, ugye, mert azt összekevertük, az a babonás, ez a Superficial, az a felületes, ugye?
2: Felületes. Nem, mi sem leszünk felületesek.
1: Nem, viszont pont azt akarok, hogy egyébként babonás vagy EE, mert hogy oké, hogy tök jó, hogy most nem. Zártad a...
2: Nem, csak tudod, ezek a... tudod, amikor ülsz az asztalnál, és akkor mit tudom én, leesik valami a földre, és akkor körbe söpörnek, és akkor...
1: Nem mész el valakinek az esküvőre.
2: Igen, de tudod, csak ilyen bemondás.
1: Ja, jó. Na, mert hogy most egyrészt ugye ma zártad a júniust, jövő kedd, az meg
2: az
1: július...
2: Az mit jelent babonában?
1: Nem, a július 7-e, ugye, hogy a 0707, nem is babonna, mi ez? Számmisztika.
2: Mi a számmi? Ja, akkor én leszek az új James Bond. Ja, nem, az 007.
1: Az 007, aha. Igen. A régi mentőnek a száma volt. Az volt a sima nulla.
2: Nem.
1: A rendőr volt 07. A polisz 07. Volt egy ilyen társaság.
2: Senki ne legyen rosszul mellettünk így. Az utcán.
1: Egyébként igen. Mire kihívunk valakit, tehát előpívjuk a tudakozót. Na, jó. Na, tehát akkor jövünk kedd. Jó, akkor július 7-e. Várunk vissza szeretettel ezt a mait. Megköszönjük szépen. Jövünk kedden. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Sok helyen kritikus a helyzet a vízellátásban. Házi kedvenceinkre is figyeljünk a kánikulában. Egy hideg front vet majd véget a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy fölfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután füves területet lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyozni. Úgy fektetni, és próbáljunk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
2: Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben a jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, a közepére pedig érdemes lapos követ tenni, itt a madarak megállhatnak, leszállhatnak, tanácsolják. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. A víz rendszeres cseréjéről is gondoskodni kell. Itatásra egyébként az esővíz a legmegfelelőbb. Ha a madarak hozzászoktak az itatóhoz, töltsük meg mindig, ne csapjuk be őket. Éjfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Aki még nem rendezte a közterhet, automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést igényelhet, közölte a NAV. Ezt az adóhivatal mobil alkalmazásában például pár kattintással el lehet intézni. Eddig már 32 000 éltek ezzel a lehetőséggel. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad. Több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Történelmi volt a mai nap, minden túlzás nélkül mondhatjuk, soha ilyen meleg Magyarországon még nem volt. Széchenyben 42 fokot mértek, és hát Budapesten lágymennyosan is elérte a 41 fokot a napi maximum. Blaze és Diaz majd jön hamarosan, akik arról énekelnek, hogy minden másképp lesz. Másképp nem, de egy picit enyhébb. Azért majd lesz holnap.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak az utolsó reménysugár. A Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me.

Ezt a fem a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumuk az 1993-as Love and Peace óta, ahogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát, és legalább egy európai turnéra indulna, azonban meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

Best FM a legjobb zenék. Ha az inflációt is belekalkuláljuk, mind a mai napig a 37. legdrágább mozifilm volt a Will Smith-féle Wild Wild West. Hát és hogy mekkora bukás volt a moziban, arról már ne is beszéljünk. Jön a betétdal a Wild

Best FM a legjobb zenék. Holnap ünnepli születésnapját az Aerosmith frontemberének, Steven Tylernek lánya Liv Tyler, aki egyébként csak 11 éves korában egy koncerten jött rá, vagy hát akkor lett neki gyanús, hogy könnyen lehet, hogy Steven Tyler az apja. És tényleg, nyan az amazing!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Országos vízmegtartási programot tervez a kormány, ügyeleti rendszerint működik holnap az egészségügyi ellátás, záporok, zivatarok frissítik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőségtől zavartá vált férfit. Az autós kocsiából Jakabszálláson kifogyott a benzin, elindult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Egy bejelentés alapján talált rá tegnap éjjel a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében. A kimerült középkorú férfin a hőguta jeleit látták, a rendőrök beazonosították, a mentők kórházba vitték. Semmelweis nap lesz holnap, a Magyar Egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóuborka került előtérbe.
2: A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A Destiny's Child-ból kivált Beyoncé érkezik majd Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal, és a Black Eyed Peas-ből kivált Fergie is jön majd 9 és 10 óra között itt a Besten a Big Girls Don't Cry-jal. Tom Novi sehonnan nem vált ki, hiszen szólóban érkezik hozzánk, az Unexpected indítja ezt az órát.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt a dal előtt a Cure már megénekeltek, hogy a fiúk nem sírnak. Boys don't cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra is. Big girls don't cry. Ezzel itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Az elmúlt napokban az időjárással kapcsolatban mit is tudtunk mindig mondani napról napra, csak az, hogy melegebb lesz, meg holnap még melegebb lesz, meg még melegebb lesz. Na hát akkor egy kis változatosság. Holnap sem lesz hideg, de úgy fogjuk érezni, hát azért a mai 40-42 fokhoz képest a 34 azért az 8 fokos visszaesés. Köszönhetően leginkább annak a nagyobb mennyiségű csapadéknak, amit tényleg remélhetek holnap most már elérkezik hozzánk. Szóval zápor, zivatar, erős szél, hideg front, de talán ez most egy picikét jól fog esni, és 34 fokos nappali maximum országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. A basszusmenet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Cool and the Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot.

Best FM a legjobb zenék. Lehet, hogy ezért holnap egy pesgőt pukkant Lady Gaga, hiszen holnap lesz 10 éve annak, hogy hosszas küzdelmek árán 30 évesen végre meglett a jogosítványa. Bárcsak olyan végtelen lenne. Ő érkezik most itt a Besten, az Always Remember Us This Way-jel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Idehaza még soha nem volt olyan meleg, mint ma, 42 fokot mértek. Megnyílt a Biodóm Budapesten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
3: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, ha lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
2: Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot, 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten, közölte a Hungaromet. Megnyílt a Biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik, 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Ma is ugyan már voltak röpke, záporok, zivatarok, de holnapra ígérnek nagyobb mennyiségű csapadékot a meteorológusok, ami jót fog tenni mindennek, növényeknek, ivóvízkészletnek, tavaknak, folyóknak, úgyhogy Justin Timberlake megnyugodhat, nem az ő könnyeivel kell majd feltölteni a folyókat. De azért a Cry Me a River jön hamarosan.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ami a szigeten a nagy színpad, az a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Jövőre ez 10 éve annak, hogy Craig David először fellépett ott, úgyhogy a rajongók, illetve különböző angol médiumok, rádiók és tévék aktívan elkezdtek kampányolni annak érdekében, hogy a 10 éves jubileumra jövőre hívják vissza Craig Davidet a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Walking Away, Craig David jön itt.

Blast FM, a legjobb zenék, akik a számtalan magyarországi Limp Bizkit koncert egyikén sem tudtak ott lenni, de szeretnék őket látni élőben. Siessenek! Július 1-én és 3-án még Spanyolországban koncertezik a Limp Bizkit, egyébként egész júniusban Európában voltak. Aztán nekik irány vissza Kanada és az Egyesült Államok.

FM a legjobb zenék 2 évvel ezelőtti letartóztatásáról, amikor ugye megállították és ittas vezetésen kapták Justin Timberlake-et. Pár héttel ezelőtt kerültek ki a testkamerás felvételek, amiből tök egyértelműen kiderül, hogy az őt igazoltató 23 éves rendőrnek fogalma nincs, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát persze nem lehet hibáztatni, de azért nem árt, hogyha ez a fiatal rendőr is, mert egy picikét azért utána néz Justin diszkográfiájának. Jön az egyik legjobb kis lemeze, a Cry.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És akkor így a mai nap végére, illetve az elmúlt napok kánikulájának és hőségének, meg csapadékmentességének remélhetőleg a végére, akkor jön az, amire most már mindenki nagyon várt, hogy végre elő lehessen kapni az esernyőt. Holnap által tényleg szükség lesz az umbrellákra. Rihanna nyitja a mai utolsó órát.
1: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék, azért jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jacks. Jelen good luck!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Kite Boy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.